0: vagy
1: Vagy a kormányzat, vagy a kormányzat, vagy a kormányzat, vagy a kormányzat, vagy a kormányzat, vagy a kormányzat, vagy a kormányzat, vagy a kormányzat, vagy a kormányzat, vagy a kormányzat, vagy a kormányzat, vagy a kormányzat, vagy a kormányzat, vagy a kormányzat, vagy a kormányzat, vagy a kormányzat, vagy a kormányzat, vagy a kormányzat, vagy a kormányzat, vagy a kormányzat, vagy a kormányzat, vagy a kormányzat, vagy a kormányzat, vagy a kormányzat, vagy a kormányzat, vagy a kormányzat, vagy a kormányzat, vagy a kormányzat, vagy a kormányzat, vagy a kormányzat, vagy a kormányzat, vagy a kormányzat, vagy a kormányzat, vagy a kormányzat, vagy a kormányzat, vagy a kormányzat, vagy a kormányzat, vagy a kormány